0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt a
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az a száj. 4 napos ünnep a jövő héten, megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Forgalom korlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Láncidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Bárban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GBH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség, Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba, az ENSZ állandó magyar képviseletéhez, katonai képviselő beosztásba. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozat a Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a Dél-Bihari Szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
3: Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Tavaly 39 millió forint adomány gyűjtöttek össze az Iskolakezdés Együtt akcióban, ebből 2000 gyermeket támogattak 15 000 forintos tanszercsomaggal. A fent maradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizével. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt. Felmerült, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbusz pályaudvar, P+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza. A 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújítják a zöld felületeket, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Idén 11. alkalommal rendezik meg minden korosztályt megszólítva gazdag programkínálattal a Bőköz Fesztivált augusztus 13-a és 22-e között a Dél-Baranyai Ormánság falvaiban. Az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is kémes, szaporca, tésenfa és dráva csehi ad otthont, a Dunadráva Nemzeti Park ősdráva látogatóközpontjával együtt, valamint a Mária Gyűdi kegytemplom is szerepel a helyszínek között. Lesznek többek között koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, folkról programok, hagyományőrző események, kiállítások, de mindezek mellett gasztronómiai kínálattal is várják a szervezők a közönséget. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e.
2: Végül a várható időjárásról: folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Charles és Eddie közöse a Budai Light, a kezdés pedig Timbaland és Justin Timberlake közöséjé. Ez a Sexy Back, rádiózzunk együtt, jó ébredés mindenkinek!
1: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék, ez volt Dario G és a Carnaval de Paris. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van, szombat, hamarosan hozom a mai napról az infókat, meg hogy mik lesznek a témák ma reggel, de addig is a legjobb zenéket készítettem be most a reggeli kávézás mellé. Jön majd Charles és Eddie a Would I Lie to You-val hamarosan, a folytatás pedig Sean Paul-éké. Ez a Brie, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt mindenkinek. A Would I Lie to You-val ébredhettünk. Augusztus 15-e van szombat. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a nagy boldogasszony ünnepe, és 1914-ben nyitották meg a Cseddes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenékkel pedig jövök, méghozzá a rövid szünet után, a híreket követően a blues slágerét játszom majd le. A One Love-val ébredünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült,

0: közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Végül a várható időjárással folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednecks és a Wish You Were Here. Szép napot kívánok, szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit is, hát már mondom is, 7 óra után jön az ország tortája, ugyanis megválasztották, hogy 2026-ban milyen cukormentes és milyen sima torta lesz majd Magyarország tortája, úgyhogy jönnek a részletek. 8 óra után pedig a Faith No More-ral foglalkozunk, akik úgy néz ki, hogy 2027-ben visszatérnek, jönnek a részletek, és 9 óra után pedig a sportvilágába egy bomba mega hír jön, ugyanis Xavi, a Barcelona egykori edzője és labdarúgója lett a holland válogatott új szövetségi kapitánya. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a folytatásban Beyoncé ébreszt minket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a nap első témája nem más lesz, mint az ország tortája, ugyanis megválasztották a cukormentessel együtt, úgyhogy megnézzük a részleteket, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shaw Kingston és a Beautiful Girls például majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetette a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg. A lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megválasztották Magyarország tortáját 2026-ba a cukormentes változattal. Együtt jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, elmúlt 7 óra, kezdünk. Itt lesz velem Show Kingston a Beautiful Girls-el, a kezdés pedig a Gimme More-ré Britney-től.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék kihirdették az országtorta versenygyőzteseit. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagai a Hungarikumnak számító rögös túró és tejföl voltak, amelynek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája 2026-ban a bíbor fehér lett, amelyet a gyulai kézműves cukrászda mesterei készítettek el. Az ízvilága erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mauz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetételével állt össze. Magyarország cukormentes tortáját is megválasztották, melynek neve a Szilva Fácska, ez pedig Balatongyörökön a Promedán kávéház mesterei készítették el. Itt az ízvilág egy gyermekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza. Gratulálunk a két győztesnek és természetesen minden résztvevőnek, és hogy hol és mikor lehet őket megkóstolni, hát augusztus 20-ától 500 cukrászdában, valamint a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában. Jó kóstolást kívánok mindenkinek, mi pedig a reggeli mellé most elfogyasztjuk a legjobb zenéket. Kicsit csípősre vesszük, ugyanis itt lesz majd a Spice Girls és a Show You Will Be There, a folytatás pedig Show Kingston-i, ez a Beautiful Girls. Jó ébredést mindenkinek!
1: Csak

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Tom Novi és a Your Body. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1914-ben ezen a napon nyitották meg egyébként a Panama csatornát, ami összeköti a Csendes óceánt, az Atlanti óceánnal, és ezen a napon van egyébként a Nagy Boldog Asszony ünnepe is. A legjobb zenékkel pedig folytatom, csak egy rövid szünet jön, és a hírek után már is játszom majd a CNC Music Factory sikerét. A Gonna Make You Sweat érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz hely.

0: Lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka. Kovács Krisztián ezredes, a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a délbihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Végül a várható időjárással folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában a Faith No More-ral foglalkozunk, ugyanis úgy néz ki, hogy a csapat 2027-ben most már hát kicsi nüanszokon múlhat csak az, hogy nem tér vissza a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom, még egészen az óra végéig van időnk, úgyhogy itt lesz velem Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most Király Viktor a szóló.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk a Faith No More csapatáról, ugyanis most 2027-be visszatérnek a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetette a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg. A lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 15-e van, szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Rihannával, a Ponder Replay fog majd szólni, és ebben az órában pedig a Faith No More csapatával foglalkozunk, ugyanis 2027-ben visszatérnek a színpadra.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üljön elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal funk rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027. januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiútisította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napmeditás mellé. Itt lesz velem Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, a folytatás pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Don't Punk With My Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Beggy, és a Cosmix átdolgozásában az egykori Cosmix siker, a Kisvilág. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e van, szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Ma van a Nagy Boldog Asszony ünnepe, és 1914-ben ezen a napon nyitották meg a Panama csatornát, ami összeköti az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt. A legjobb zenékkel pedig természetesen a folytatásban is érkezek, az ébredés és a napindítás mellé, csak egy röpke szünetet tartunk, és a hírek után már is indítom. Coolio-t, ez lesz majd a See You When You Get There!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka. Kovács Krisztián ezredes, a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a délbihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT Virágkocsija is látható lesz.

0: Még a várható időjárással folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Richard for the Sunrise, méghozzá Durán Durántól. Szép reggelt mindenkinek. A következő órában már terítékre kerül a sportrovat, mert hogy 9 óra lesz, és Xaviról beszélgetünk, az egykori Barca játékosról és Barca edzőről. Most kikötött a hollandoknál, méghozzá új szövetségi kapitányként, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még ebből az órából van hátra egy nagyon pici. Itt lesz velem az ETB nagy sikere, a Letyugó, na meg Nana, és ez a Loli most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon terítéken egy kis foci, méghozzá Xaviról lesz szó, az egykori Barca játékosról, világbajnokról, a spanyol válogatottal még 2010-ben, azóta pár csapatban edző is volt többek között a Barcelonában, ahol egyébként Robbie Keane-t váltotta a holland legendát, és hát tudjuk nagyon jól, hogy utána Keane oda került a holland válogatott új szövetségi kapitányaként a holland válogatott élére, ahonnan most úgy néz ki, hogy szintén Xavi váltotta le, ugyanis ez a bejelentés jött meg ezen a héten, úgyhogy ez nem kis dolog, úgyhogy erről beszélünk, hogy Xavi mit fog csinálni a holland válogatottban, de csak egy röpke percig lesz erről szó, inkább a legjobb zenéké lesz a főszerep a következő órában is, amiket hozok az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Spin Doctors, Two Princes, majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg. A lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a délbihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy perc elejéig ellátogatunk a sportvilágába, jön Xavi, a Barca szupersztárja, aki azóta edző is volt a katalánoknál, most egy új fába vágta a fejszéjét, ő lett az új szövetségi kapitány Hollandiába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Náli Furtádóval indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán,
0: Horváth. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 9 óra után mindig ellátogatunk a sportvilágába, és egy perc erejéig egy kis foci, méghozzá Hollandiába látogatunk el, a Holland Labdarúgó Szövetséghez, ugyanis bejelentették nemrégiben, hogy Xavi Hernández veszi át a Holland Labdarúgó férfi válogatott irányítását. A spanyol szakember 2030-ig szóló szerződést írt alá, játékosként világ és kétszeres Európa bajnok, négyszeres bajnokok ligája győztes, Xavi legutóbb 2021 és 24 között dolgozott vezetőedzőként, amikor a Barcelona kispadján ült. A szövetségi kapitányi poszton csak úgy, mint a Barcelonánál, Ronald Koeman-t váltja, aki a VB-n a legjobb 32 között esett ki a csapatból Marokkó ellen. Hogy a holland válogatottot képes lesz-e úgy felállítani, mint anno Ronald Koeman után a Barcelonát, ezt nem tudom, ez majd a jövő zenéje. Egy biztos, hogy érdekes, hogy az egykori klubedző most szövetségi kapitány lett, ez egy teljesen más forma, ezt már láthattuk most Carlos Ancelottinál, aki a brazilok kispadjára ült le még januárban, és ő irányította őket a VB-n, és hát még ott se ért véget a munka, az biztos, mert nem éppen szerepeltek jól a brazilok. Na minden esetre a focit véretesszük, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman hamarosan, a folytatás viszont egy svéd együttesé jön, az Ace of Base és az a Life is a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Men Feel Like a Woman Shania Twain-től, és a folytatásban pedig lassan átveszi a reggeltől a délelőtt az irányítást, no de még van hátra bőven időnk egészen 10-ig, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a Maroon 5 csapata a Payphone-nal, na meg most a Texas, ugyanis az Inner Smile-jal megyünk tovább most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, méghozzá indul a Best hétvége, úgyhogy a hangulat felelősök között már ott van Avril Lavigne és a Skitter Boy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetette a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka. Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka. A tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Még a várható időjárásról, folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenékkel indul a Best hétvége. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Skaterboy, az óra elsője pedig Ékoné. Rádiózunk együtt egészen délig, ha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, tudja a telefonszámunkat.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Árim Mafia, és a volt egy álmom. Hagy mondjam el, hogy ma este is lesz Night Shift, mint ahogy a hét minden napján. 2 óra mixel készülnek a srácok. White Boy ma vendégül látja állandó szombati rezidensünket, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy az R&B kedvencek kerülnek terítékre. És ha már így a ma estéről volt szó, a szombat estéről, akkor menjünk tovább a Wickfield slágerével, akik erről énekelnek. Jön a Saturday Night most itt a Best FM.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spike dobta fel a hétvégénket, ez volt a Respect, szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nagy boldog asszony ünnepe, és 1914-ben pedig augusztus 15-én nyitották meg a Panama csatornát, ami a csendes óceánt és az Atlanti óceánt köti össze, én pedig megpróbálok mindenkinek jó hangulatot teremteni. Legyen szó házi munkáról, munkáról. A hétvége van, ezeket nem szoktuk szeretni, de szerencsére majd könnyít a rövid szünet után rajtunk. Justin Timberlake ugyanis a Cry Me a River-rel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig még lesz egy közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz hangulat felelősként majd 11 óra után Sophie Alix Backstore és a Get Over You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bárkákat süllyesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
1: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban. A kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, jól telik mindenkinek a hétvégéje. Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, és ebben az órában még bizony együtt rádiózunk. Én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Get Over You, a kezdés pedig 50 Centé. Jó hír mindenkinek, az ebédig már csak ezt a szűk egy órát kell kibírni.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közöse, a Kék a szívem. Rápillantok a következő zene előadójára és címére. Nekem teljesen nosztalgikus érzésem támad, amikor még a fülhallgatók azok nem vezeték nélküliek voltak, hanem bizony-bizony kábelesek, és még CD-s Walkman-nel hallgattuk a zenéket, hogyha nem éppen a rádión volt a fülünk, mert hogy volt ilyen korszak is, mindenkinek szeretném elárulni, hogy a telefon előtt bizony-bizony ez volt, és hát aki ez a generációhoz tartozik, mint én, az nem mást hallgatott ezen a CD-s Walkman-en, mint a következő dalt, amiben egyébként a videoklipben is egy Walkman-t, de ott még szerintem kazettást hallgat az úriember. Jön a Freestyler és a Boomfaku MC's, azaz más néven a Ragamakafon.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling On. Hát a folytatásba is nyomjuk, méghozzá nem sokára majd Majoros Rita veszi át tőlem a stafétabotot, aki megérkezett ide a stúdióba. Hello, szia, mi újság?
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, és pont ez jutott eszembe, hogy néha szoktunk arról beszélgetni, hogy itt a rádióban ugye több generáció dolgozik együtt. Ugye én millenialnak számítok, azt hiszem, te Gen Z generációnak, és hogy én az a idézőjelesen, hát most azért nem mondanám azt, hogy régi fajta rádiós vagyok, de hogy amikor úgy bemegyek a stúdióba, ott vagyunk egy légtérben, az egyik mikrofonnál te ülsz, a másiknál én, ehhez képest mondtad, hogy hát figyelj, akkor köszönjünk már be így együtt, és miközben én egy stúdióban ülök, és te egy másik stúdióban ülsz, ezt így kell elképzelni, csak a hallgatóknak mondom, és szimplán egy üvegfal választ el bennünket.
0: Igen, de olyan jó, nem? Egy kicsit
1: ilyen. Ezt nagyon élve, mármint, hogy abból a szempontból, hogy én nem is tudtam, hogy például ezek a stúdiók egyáltalán tudnak ilyen funkciót, és most már lassan 3 éve dolgozom.
0: De nyugtass meg, hogy nem úgy érzed magadat, mint egy akvárium.
1: Nem, egyébként nem, mert hogy azért nem olyan óriási nagyok ezek a stúdiók, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy űrhajóban ülnénk, hanem tényleg itt most egy üvegen keresztül nézzük a másikat, mert az előbb amikor szóltál, hogy beszélgessünk egy kicsit, akkor gondoltam, hogy átmegyek akkor oda, és beszélgetünk, és mondtad, hogy maradj ülve, megoldom. Úgyhogy én imádom az ilyen találmányokat, mondjuk így.
0: És ezekkel a találmányokkal és megoldásokkal fogsz te is majd abszolválni a délutánban.
1: Így van.
0: Úgyhogy hamarosan akkor Majoros Rita érkezik, ezzel a jó kedvel egyébként, amivel mindig megvan áldva, én pedig megnyílik a legjobb zenékkel egészen délig. Pici szünet, aztán érkezik majd Sean Paul és a Temperature. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Rebecca és Arás közöse után, a Temptation után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor, meg ma is lesz Night Shift, méghozzá Whiteboy-jal, az R&B kedvencek terítéken, mint ahogy minden szombaton, és Whiteboy mellé állandó rezidensünk, szombati rezidensünk érkezik, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy erre lehet számítani a nap további részében, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, holnap reggel ébredünk együtt majd, mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Bestel, utoljára Tolvaj Renis lágerét indítom. Ez a Hagylak menni, hát hagyjon mindenki, én is elmegyek haza. Viszhal!
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban, kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Három évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 cm emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az aszbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. Újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban, házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugiotokon, folyamatosan vezénylik az erősítést, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. Két napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szombatot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ma én köszöntöm Önöket, és én viszem egészen a szombat estébe Önöket a legjobb zenékkel. Úgyhogy kezdjünk is neki. Britney Spears-szel, a Well Hello-val, Tidenivel, vagy éppen Madonnával. De Jessie J már indítja is a délutánt. Itt a Domino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy van valami jó kis programjuk a hétvégére, és hogy kihasználják még az utolsó nyári hétvégéket, még ugye a jövő héten is hosszú hétvége lesz, úgyhogy azért van még egy kis idő a nyárból. Tényleg élvezzék ki, akár strandon, akár csak egy szelet sárga dinnyével, vagy görög dinnyével, ki melyiket szereti jobban. Én sose tudom eldönteni, de talán sárga párti vagyok jobban. De igazából ma egy csomó-csomó ilyen recepttel is készültem, ami finomság így a nyári hétvégére, és rengeteg isteni zenével, úgyhogy már hozom is őket szépen sorjában. Jövő közlekedési információkkal is, meg mindenféle érdekességgel, de a zenék lesznek főszerepben, úgyhogy Madonna érkezik mindjárt, és a Give It To Me, de előtte itt az OMC és a How Bizarre. Töltsük együtt a hétvégét is!

0: Best FM a legjobb zenék. Szombat délután is nagyon sokan ülnek és ültek már autóban, telítettek a sávok itt-ott az országban. Ha valakinek van információja ma is, és lát valamit az utakon, az utak mentén, tud valamit az M7-esről, mi újság a Balatonon, vagy éppen a Blahalújza téren Budapesten, akkor várom az információkat a 0620-5555-155-ös számra. Ma is utazzunk együtt, és vigyázzunk együtt és egymásra is az utakon, az úton folyó munkákra és munkásokra is tessék odafigyelni. Várom az infókat, jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen muzsikákkal jelentkezem a következő órában is, mert hogy már elröppent egy óra a délutánból, egy órakor friss hírek jönnek, aztán a Pussycat Dolls. És zenél majd a Back to Black is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már egy centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak, kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
1: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyásók elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és remek hangulat itt a Best FM-en, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Eros Ramazzotti, szerintem mindig jöhet, de itt lesz Bon Jovi is, jön a Back to Black is egy óriási szerelembombával. A Pussycat Dolls pedig már nyitja is az órát, jön egy kis tánc és indul a hás-hás.

Best FM a legjobb zenék azoknak, akik a 90-es, 2000-es évek zenét szeretik igazán hallgatni. Ha nekik azt mondom, hogy Lulululutra album, akkor szerintem pontosan tudják, hogy miről beszélek, hiszen ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején volt igazán nagy keletje a WWF Magyarország Lutra albumának, amely egy matrica gyűjtemény, és ezen keresztül mutatták be a védett állatok és élőhelyeik világát nekünk gyerekeknek, és lehetett gyűjtögetni ezeket a matricákat, és ebből mind-mind nagyon sokat tanulni. Egyébként, ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy csak nem 40 év után ismét megjelenik ez a természetvédelmi világalap, a WWF Lutra albuma. Még visszagondolni is az, hogy 40 év, na mindegy, lapozzunk, legyünk ezen túl, úgyhogy újra lehet majd gyűjtögetni a matricákat, akár a gyerekeknek, de lehet az unokáknak is adogatni, és megismerkedni a különböző védett állatokkal, az élőhelyeikkel, és hát a csodálatos természetünkkel, úgyhogy Lulululutra album, azt hiszem valahogy így volt a reklámban annak idején, fel lehet eleveníteni ezeket a régi matrica, gyűjtős matrica, cserélős emlékeket, mert hát az volt a nagy szám, amikor valakinek valamelyik állatban kettő volt, és akkor kicseréltük, stb. Stb. Imádtam ezeket a kalandokat, és hát imádom azokból az időkből a legjobb zenéket is, úgyhogy hasonló hangulatban megyünk is tovább. Mindjárt jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do, a Back to Black és a Szerelembomba, most viszont a Stacca Boo és a Here We Go a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap reggelétől augusztus 21-én pénteken délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját is lezárják. Augusztus 20-án 19 órától pedig a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után majd át lehet kelni gyalog a Lánchídon. A Margit híd pedig augusztus 17-én hétfőn reggel kerül lezárásra. A járdai rész a gyalogosok a szélső sávban tudnak majd haladni. Augusztus 20-án 17 órától a Margit hidat pedig teljes szélességében és a Margit sziget déli kihajtóját is lezárják. Ezzel kell számolni.

0: hívni. 0620 55 55 155. Ide várom ma délután is az útinfókat, ha járnak kellnek az ország útjain, és van infójuk, köszönöm, ha gondolnak rám és a többiekre. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 óra lesz, másodperceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán zenél nekünk a Gorillaz, itt lesz a Dell. És jön a Hooligans, eljátszott gyémánt dala is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat, továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson, a NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után sem unatkozunk. Csodás délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Na gyerünk Ricky Martinnal és Mejával tovább. És az FLM új dalát, a Ráncok a szemem alattat is meghallgatjuk. De itt lesz a Backstreet Boys, jön majd a Honey Beast is, na meg George Michael és Mary J. Blige. A Gorillazzal indulunk. Jön a DR, szép napot!
0: Best FM!

Képlet. Best FM a legjobb zenék. A minap jött velem szembe egy olyan trend a TikTokon, ahol egyébként fent vagyunk, szóval tessék minket bekövetni, Best FM. Megtalálnak minket és a videóinkat, szóval a lényeg az, hogy szembe jött egy olyan trend, hogy kirakott magáról valaki egy mondjuk általános iskolás fotót, és az volt a szöveg rajta, hogy bizony, így néztem ki, amikor azt hittem, hogy Nick Carter a Backstreet Boysból nekem énekel, és igazából pont az jutott eszembe, hogy mennyien gondoltuk azt, mondjuk általános iskolás, amikor igazán berobbant a Backstreet Boys, vagy legalábbis én általános iskolás voltam, és azt hittük, hogy AJ, Hovey, Brian, Kevin, vagy éppen Nick nekünk énekel, és nekünk a kis romantikus dalaikat, szövegeiket nekünk küldik. Hát igen, ha visszagondolok, hogy például az As Long As You Love Me dal 97-ben jelent meg, én akkor 10 éves voltam, szóval még bőven általános iskolás, de amikor tekertem vissza a kazettát a beledugott kis ceruzámmal, akkor azt gondoltam, hogy mindeznek nekem szól, úgyhogy egy kicsit felelevenítjük most ezeket az időket a Backstreet Boys-szal. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy ma délután is országszerte igazi kánikula várható a folytatásban is, zavartalan napsütéssel, 32-35 fokos maximumokkal. Hát a légmozgás is eléggé mérsékelt marad, ezt írják, szóval nem nagyon fog fújni a szél, igazából ez a lényeg. Elég nagy meleg lesz a délután hátralévő részében is, úgyhogy legyenek óvatosak. Ha tehetik, akkor hűsöljenek, akár egyenek egy kis hideg dinnyét, egy kis főtt kukoricával, ne feledkezzenek el a megfelelő folyadékpótlás, és természetesen a napvédőről sem. Én pedig a hűsítő dallamokat a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép hétvégét, sőt a legszebbet mindenkinek, és még csak a szombat délután kellős közepén járunk, kedves vajjai hallgatók, ha meg az augusztusi hónapunk lassan-lassan közepén, a mikrofon mögött Molek Csongor, ez pedig a 94.3 Best FM, indítja az órát egy lánycsapat, egy hölgycsapat, a Sugar Babes, és szól a nagy slágerük, a Hole in the Head.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez továbbra is a 94.3 West FM. Molek Csongor vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akik velünk vannak Bajáról vagy a vonzás körzetből. Megnézzük, hogy a vasárnap időjárással kapcsolatban akad-e új infónk. Bár ahogy előzetesen átpörgettem, nem nagyon. Derült, vagy esetleg gyengén felhős időjárás, napos idő ígérkezik, csapadék nem valószínű továbbra sem, mint a déli ország részben, viszont a déli szél megélénkülhet majd, és hajnalban tuti felfrissülünk, 12-19 fok körül mérünk majd a jóslatok szerint, délután pedig élvezzük idézőjelben a kánikulát, 33-37 fokos csúcsértékkel megfűszerezve. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, a helyzet egyre durvább, és én is tapasztalom, főleg a reggeli órákban egyébként, ami az orromat illeti. A kenderfélék pollen koncentrációja magas, a csalánfélék, a gombák és már a parlagfű pollen szintje is jó pár napja. Üti a közepes tartományt, tárazzanak be papír zsebkendőből bőséggel. Robbie Williams-től szól most egy dal, a címe The Road to Mandalay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Forgalom korlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hát a napokban volt egy különleges mentés Tataházán, kedves hallgatók, fókuszban pedig egy őz. Igen, őz esett Tataháza külterületén egy elkerített íktrágya tárolóba, mivel nem tudott kimászni, értesítették a tűzoltóságot. És a kiérkező rajok kézierővel továbbá dugólétra és mentőkötél segítségével sikeresen kimentették az őzet, amely egy kis pihenés után a tároló melletti napra forgó földre távozott. Ezekről tájékoztat mindenkit a Bács-Almás önkormányzati tűzoltó parancsnokság. A bajahangja.hu hírportálon egyébként fotós beszámoló van fent, és nyilván látni a fotókon az aranyos állatot, kedves hallgatók. Adamski zenél most nekünk, a kedvenceket pörgetjük folyamatosan, nyilván hétvégén is, ezekkel garantált a zenei változatosság. Most a Killer című felvételt játszom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pörgetjük a kedvenceket a folytatásban is, együtt még 2 órán keresztül itt a 94.3 Best FM-en szombat délután. Remélem, jól telik a hétvége. Fokozzuk a hangulatot, főleg a kedvenc slágerekkel, kedves valjai hallgatók. A mikrofon mögött továbbra is Molek Csongor, Zsárul és Esenti közös számával kezdünk. Ez az Always On Time.
3: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez továbbra is a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a vonzás körzetben. Ezekkel jelentkezem mi két órán keresztül enyhe túlzással, bajai hallgatók. A nevem Molek Csongor, és épp itt az ideje, hogy hétvégén is ünnepeljünk, már augusztus 15-e van, Napóleon, Mária és Alfred napja. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környékünkön. 57 évvel ezelőtt elstartolt a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál, és 79 esztendeje függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. Híres emberek, akik augusztus 15-én születtek, 73 éve született például Szűcs Judit, énekesnő. 104 éve látott napvilágot Tilli Endre, világbajnok magyar vívó, edző, szakíró, és 118 éve látott napvilágot Sárkány Miklós, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, szövetségi kapitány, edző. Isten éltesse az ünneplő baljai hallgatókat nagyon sokáig, a Five csapatával folytatjuk a délutánt, és tőlük szól az Everybody Get Up!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szükség van folyamatosan a véradók segítségére, sportolói sikerek Dunaföldváron, és szép eredmény érkezett a Pilisből, köszöntöm Önöket. 2026. augusztus 15-e van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számít még az ünnepnap előtt a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszöni mindazoknak, akik az elmúlt hetek rendkívüli időjárásában véradásukkal segítették a hazai vérellátás biztonságát Szekszárdon is. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra, írja a Szekszárdi Hírek. Szép eredmény érkezett a Pilisből, az erdőgazdaságok közötti lövészverseny sorozat legutóbbi fordulóján, amelynek a Pilisi Parkerdő ZRT Gödöllői Erdészete adott otthont. A Gemenc ZRT csapata a második helyen végzett, az egyéni versenyszámokban is születtek gemences sikerek, Poyák Tamás hivatásos vadász második helyezést ért el, Vörös Csaba erdész pedig a harmadik helyen zárt. Az öt fordulós összesítésben a Gemenc ZRT 84 ponttal jelenleg az élen állt, a Mecsekerdő ZRT 72 ponttal és a Vérteserdő ZRT 70 pontja előtt. Közel visszatérés Kinyik Ákos és Bévárdi Zsombor jó hírekkel szolgálta a Paksi FC honlapján. Hosszú ideje hiányzik a pályáról Kinyik Ákos és Bévárdi Zsombor. Előbbi tavaly decemberben a Nyíregyháza elleni hazain szerepelt, legutóbb paksi színekben, utóbbi tavaly májusban a DVTK otthonában játszott utoljára a PFC szerelésében. Most úgy néz ki, hogy Kinyikre már nem kell olyan sokat várni. Egyelőre még külön végzem a munkát, mondta a Kinyik Ákos a Paksi FC internetes oldalán. Megvannak a személyre szabott gyógytorna programjaim, futóblokkok és néha már a labda is előkerül. A terv az, hogy ebben a hónapban, ha még nem is 100%-osan, de már csatlakozhatok a csapat edzéseihez. Elindult az érdemi munka, mondta Bévárdi Zsombor, aki egy hónapja esett át térdműtéten. Az első két hétben még csak egy apróbb mozgásokra és hajlításokra összpontosítottak, két hete viszont már a gyógytorna van a középpontban. Úgy érzem, jó ütemben haladok, ha kis lépésekben is, de a kitűzött mérföldköveket eddig becsületesen elértem. Augusztus 27-én a Mohácsi csata 5. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik. 10 órakor a hagyományőrző lovas bandériumot köszöntik, emlékszalag és koszorúk elhelyezése lesz a Vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál, írja a Szekszárdi Hírek. A Duna jövőjét meghatározó kérdések kerülnek középpontban Baján, ahol 46. alkalommal találkoztak a víztudomány területeinek hazai és külföldi képviselői. A többnapos nemzetközi konferencián számos olyan probléma megoldásáról tanácskoztak a szakemberek, amelyek következményeivel gyakran a hétköznapokban is szembesülhetünk. A 4 napos találkozó kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a tudományterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat és közösen keressenek válaszokat a Duna vízgyűjtőjét érintő kérdésekre, beszámoló a Baum portálon. Országos bajnoki címek érmények.

0: jelentőségű volt. Az Egyesület történetében először vett részt ezen a megmérettetésen, írja a partoldalak.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 SZFM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, nehéz helyzetben élő iskoláskorú gyerekeken segítenek itt Baján. A Fészek Ifjúsági Klub által meghirdetett tanszergyűjtési akció keretében a tanévkezdéshez szükséges felajánlásokat várnak a szervezők, amelyeket még a becsengetés előtt eljuttatnak a rászorulóknak. Hát egy-egy toll, ceruza vagy füzet beszerzése önmagában nem feltétlenül jelent nagy kiadást, viszont a teljes iskolai felszerelés összeállítása már komolyabb összeggel járhat. Főleg akkor, hogyha új tolltartóra, iskolatáskára vagy tornasákra is szükség van, esetleg egyszerre több gyermekről kell gondoskodni. És vannak családok, akiknek ilyenkor minden segítség sokat jelent. Az ő támogatásukra indított tanszergyűjtési akciót a Bajai Fészek Ifjúsági Klub. A belvárosban található klubba a kisiskolásoktól egészen a 18 éves korosztályig várják a fiatalokat. A délutáni órákban a közösségi térként működő fészekben társas játékokkal, léghokival és játékgépekkel tölthetik el az időt a diákok, de a közös tanulásnak is teret ad az épület. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, a felajánlott tanszereket pedig augusztus 28-áig lehet leadni. A Fészek Ifjúsági Klubban nyitvatartási időben, tudják, Szabadságút 2. Ott vannak a részletes infók a baum.hu hírportálon. Most Shanice felvételét meghallgatjuk, a dal címe I Love Your Smile.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön, és a téma, amiről már beszéltünk, a Duna jövője, kedves hallgatók, erről és a klímaváltozás hatásairól és a fenntartható vízgazdálkodás legújabb tudományos eredményeiről tanácskoztak a világ vezető kutatói augusztus 10-e és 13-a között Baján egy bizonyos konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán. Dr. Keve Gábor tanszékvezető egyetemi docens hétfőn a megnyitó előtt említett infókat a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, valamennyi vízgyűjtő területről érkeztek kutatók. Ezekben a hetekben naponta dőlnek meg a Dunának is vizes rekordok. A vízhiányos időszak minden országot érint a vízgyűjtő területén. Vizsgálattárgya az emberekre, illetve a klímaváltozásra gyakorolt hatása, ahogyan integrált vízgazdálkodási kérdések is felmerülnek. Dr. Tamás Enikő egyetemi docens, nemzetközi osztályvezető pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy öröm, hogy éppen akkor lehetnek házigazdái Baján a konferenciának, amikor 70 éves a szervezet. A nemzetközi kapcsolatépítés fontos eleme, a mostani tanácskozás, amelyet ráadásul online formában a hallgatók is figyelemmel kísérhettek. Ezt emelte ki, további információkat és rendkívül részletes beszámolót pedig a bajahangja.hu hírportálon találnak, ahogy mindig. Hamarosan visszatérünk a legjobb zenékre, kedves hallgatók!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt mindenkinek, ide Bajára és a környékre. A mikrofon mögött Molek Csongor, ez pedig a 94.3 Best FM természetesen. Jönnek még a kedvencek, és együtt töltünk 60 percet jó hangulatban. Pörgős lesz, úgyhogy készüljenek fel, és közlekedési infókkal is jelentkezem mindjárt. Zenél nekünk Lenny Kravitz és Soul Chamber című dal.
3: 94.3

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat kívánok mindenkinek, aki éppen közlekedik így késő délután szombaton, kedves bajai autósok. A Szeremlei bekötő útról már beszéltünk korábban, de továbbra is közműépítési munkálat miatt útszűkületre kell számítani. Az 51-144-es 0-es kilométeréről van szó. Aztán az 55-ösön is végeznek munkálatokat hétvégén is, Szeged-Baja-Báta székmásodrendű főúton, a 65-ös és a 100-as kilométer között. Ugrunk egy picit messzebb, Csávó-Csátai összekötő útra, ez az 55-05-ös, ahol szintén aktuális a közműépítési munkálat még a hónap végéig. Érvényben van az útszűkület a 10-es és a 12-es kilométer között, hogy konkrétak legyünk. Érem jelezzék, ha van egyéb tapasztalatról, ilyen rövid beszámoló 30-as 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek, türelmesen vezessenek. Most Kanye West-től szól egy nagy sláger, ez a dal a Stronger. We're

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken. Említette már a tanszergyűjtést, kedves hallgatók, hiszen itt Baján most bárki segíthet, hogy egyetlen gyerek se kezdje tanszer nélkül az iskolát, és egészen augusztus 28-áig lehet leadni a különféle felajánlott tanszereket a Fészek Ifjúsági Klubban nyitvatartási időben. Miket várnak leginkább a szervezők? Hát aminek helye van az iskolatáskákban vagy a toltartóban, így felajánlható többek között iskolatáska, hátizsák, toltartó, vonalzó, körző, szögmérő, ragasztó, olló, tornazsák, uzsonnás doboz, kulacs, technikai és rajzfelszerelések, számológép, és még sorolhatnánk. Használt hátizsákot, számológépet vagy egyéb felszerelést is szívesen fogadnak, tehát amennyiben az még jó állapotú.

és használható hosszabb ideig. A szervezők azt kérik, hogy mindenki olyan tárgyat adjon le a központban, aminek ő maga is örülne, vagy amit nyugodt szívvel adna tovább egy gyermeknek. A részleteket a baon.hu hírportálon megtalálják, kedves hallgatók. Most Salome de Bahia partislágere következik, az Outro Lugar.

0: Sport.
1: Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és enyhe túlzással három tartalmas órát megint lepörgettünk így hétvégén is, kedves baljai hallgatók. Következzen a búcsú felvételem, ami a Pets & Small Duo-tól a Feel Good című sláger. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és további nagyon szép hétvégét kívánok, jó pihenést, hát még csak szombat van szerencsére, jó páran betervezték valószínűleg a bulit, előre is jó szórakozást. Holnap pedig találkozunk délután 3-tól. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Véradásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azon továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. Budapest sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenékküszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárt és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható, legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdán még összekevertem, pont az Efivel beszélgettünk, hogy a Tayo Cruz, vagy ki volt az, de aztán rájöttem, hogy a Tayo Cruz ugye tavaly volt Deja Vu Fesztiválon talán.
4: Igen.
3: És ugye Néo, az meg volt itt titokban, tudod, volt egy idő, vagy talán még most is van, hogy ilyen baromi gazdag indiai családok itt Pesten rendeznek esküvőt, és akkor ilyen háromnapos péntektől vasárnapig, és akkor ott ilyen világsztárok ott előfordulnak.
4: Véletlenül.
3: Igen, Punjabi MC nyilván. meg hogy a Néo így jött, és akkor énekelt az ifjú párnak.
4: Szegény pár, annyira sajnálom őket.
3: Van pénz lóvéra. Na hát, hogyha valaki most esküszik, akkor az ifjú párnak Slim Fit játszik a következő 60 percben. Hip-hopot és R&B-t, szavaz,
4: hello.
0: Ez a Night

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szerintem kb. Egy esküvőn is így ennyit szokott. Egy negyed órát, 20 percet.
2: Nem, az ifjú párnak az öregnél jó. Keretes na, szerkezet így van.
1: És ha nem is esküvőn, te merre leszel a hétvégén látható, hallható?
2: Hát ugye most felszaladtam egy picit a Petőfi
1: lábától.
2: Így van. Igen. Tehát futok vissza, hogyha végeztem.
1: Igen?
2: Aztán jövő hét pénteken pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: És ott is hipap és áremi természetesen.
2: Van. Nara kíséretében.
1: Jó, csokottatjuk Nara kisasszonyt.
2: Átadom.
1: Hát akkor élőben ugyanezeket. Ma így, is így.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Tehát azok után, hogy te 10 év elteltével elmentél ide nyaralni.
2: Igen, lehet, hogy durván 10, igen.
1: Lehet, hogy a következő az lesz, az FND meg egyszer fog látogatni egy koncertre. Tehát fejlődésbe vagytok. Na, csak azért akartam kérdezni, hogy akkor most rákaptál-e egy a pihenés ízére, hogy a hosszú hétvégén oké, hogy zenélsz egyet majd ott a rakparton.
2: Igen.
1: De hogy valami nyaralás, pihenés itt a hosszú hétvége alatt?
2: Nem.
1: Semmi?
2: Nem.
1: Meló? Az se?
2: De úgy pihenek, hogy otthon pihenek, volt tervbe véve valami wellness, lochness, kicsit

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Tabikám, elengedünk. Gyorsan rohanj akkor vissza.
2: Megteszem, hidd el.
1: Jó, hogy nem, valaki nem tudom, kitartotta eddig a frontot, de hogy akkor ő is picit tudjon menni rágyújtani ki a WC-re és a többi. Nehogy rajtunk múljon ott a baleset. Jó zenélés neked még ma estére, meg jövő hétvégére, de szombaton úgyis találkozunk.
2: Így van, jó, és van. Akkor még maradtam annyival, hogy www.bestofmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfit.hu.
1: Ennyi. Szabikám, menjél.
2: Vigyázz magadra. Sziasztok!

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.
0: Ez a Night Shift.
2: Guess who stepped up in the place? The kid with two weapons on his waist. Two step into the base, and I don't usually step up in the place. I usually play that let out.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 000 nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, azt meg pláne remélem, hogy itt van mindenki, és a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a szombattól. Lady Gaga kezd, kérem szépen, ez a Paparazzi.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy valószínűséggel nincs még egy olyan dal, ami akkora port kavart volna, mint az Aqua és a Barbie Girl. Ugye a klipbe véletlenül benne hagyták, idézőjelbe véletlenül, azt a jelenetet, amikor a Barbie babának kiesik a karja. Hát persze, hogy a gyártócég egyből perelni akart, viszont a bíróság azt mondta, hogy ez nem negatív reklámnak minősült, úgyhogy hála a jó Istennek megúzták, mert azért az elég komoly pénzbüntetés lett volna. Legalábbis én így gondolom. Úgyhogy jöjjön ez a dal, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en. Hiya, Bobby.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy angyal és egy zseni koprodukciója. Nagyjából itt tudnám jellemezni a következő dalt, ami nem más, mint Fábián, Juli és Zuhecker közöse, ez a Like a Child. Nem kell róla többet mondani, csak élvezni kell, mert Fábián Julinak tényleg angyali volt a hangja.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, valójában csak egy poén volt, mégis a kiadás évének egyik legnagyobb slágere lett. Ez nem más, mint a Duck Sauce és a Barbara Streisand, és amikor megkérdezték őket, hogy miért pont ezt a nevet választották, csak annyit tudtak mondani, mert ez jutott először eszükbe, és jól hangzik, és passzol az ütemhez. Ennyi! Barbara Streisand.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nincs is annál keményebb dolog, amikor két nő harcol egy férfi kegyeiért. És hát a Brandy és a Monica pontosan ezt a problémát, ezt az elképesztő háború dolgozza fel. Jön a The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem élvezitek ezt az estét, és remélem, hogy a legjobb zenékkel sikerül elbúcsúzni tőle. Most kérem szépen, álljó és nagy jáli kezd. Ez a Rapture.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy angyali hang, egy nagyon komoly ütemmel, és egy olyan dallal, amire egyszerűen nem lehet megállni, hogy az ember valamilyen szinten elkezdjen mozogni. Ez kérem szépen Gabriel és a Dreams.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake-re mostanában azért elég rendesen rájár a rúd. Ugyebár elkapták ittas vezetéssel, utána lime-koros lett egy kullancscsípés miatt, plusz még a biztonság kedvéért azt mondják így a benfentesek, na meg ez ilyen nevüket elhallgatni kívánó informátorok, hogy a házassága sincs teljesen rendben. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, és ennyi. Like I Love You, most itt a Best FM-en. I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem sokára itt lesz velünk Magyarország szerintem valaha volt legjobb rock együttese, ami nem más, mint a Hooligans, és tőlük az egyik legjobb dal, ez a Királylány. Előtte viszont még jön nálunk Jennifer Hudson, ezt kérem szépen, a Spotlight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak, kimenekítettek több tucat magyart, a horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből, száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik, 10 óra múlt 3 perce, úgyhogy mindenki eldöntheti saját maga, viszont az, hogy milyen zenék szólnak, azt én döntöm el, meg hát persze a legjobbak közül választunk. Robbie Williams kezd, ez a Rock DJ.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, please.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az az időpont, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Én is ilyen voltam, na meg vagyok is. Egy a lényeg, hogy holnap 16-án Ábrahám névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Ibrahimokat, az Istvánokat, a Rokkókat, a Stefánokat, és a biztonság kedvéért a Teodórokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag, vagy ismerős, tudod mi a dolgot? Holnap reggel így vagy úgy, de köszönsd fel. És ennyi. Most pedig jön nálunk a Fatboy Slim, ez a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Jennifer Lopez egy számomra teljesen új oldalát és arcát mutatta meg, hiszen az történt, hogy New Yorkba sétálgatott, amikor egy TikToker odament hozzá, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozik, miből él, és Jennifer Lopez nem kiakadt, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda, hanem bemutatkozott, megmondta, hogy énekesnő, zenél, és a többi, és a többi, és a többi, és egy tök jól beszélgettek. Úgyhogy most az egyszer azt tudom mondani, hogy le a kalappa a J-Lo előtt. Úgyhogy most indítom is tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy időben nem értették az emberek, hogy Dani Minogue hogy lehet kiegyensúlyozott, és hogy lehet boldog úgy, hogy a testvére árnyékában van. Mire ő azt válaszolta, hogy akkor, amikor az ember teljes mértékben ki van békülve magával, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek az árnyékában van, vagy ki előtt jár, hanem élvezni kell az életet. És ő ezt csinálta, és nagyon is jól tette. Jön most tőle az I Begin to Wonder.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat éjszakátok. 11 óra múlt, úgyhogy szerintem már az éjszaka abszolút megfelelő kifejezés. Na meg az is, hogy nálunk jönnek a legjobb zenék, most például Christina Aguilera és Lil Kim közöse, ez a Can't Hold Us Down.
1: A Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 22 fokra ébredünk, 35 fok lesz napközben. Volt olyan, amikor 42 volt, hogy ez még úgy, ahogy nagyon jó. Kánikula lesz és derült lesz az égból, tehát egyetlen egy felhő sem lesz az égen. Tessék vigyázni, tessék odafigyelni, és hogyha tehetitek, akkor tessék kimenni a szabadba valami vízpartra. Ennyi, jön nálunk most a Simply Red, ez a Stars.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy a valaha volt legjobb, egyik legjobb, akkor maradjunk annyiban, egyik legjobb Sting dal, az a Cheb Mamival közös Desert Rose. Valahogy nagyon elkapták a vibe-ot, nagyon elkapták a ritmust, és ilyen nagyon fülbemászó dal lett. Úgyhogy ez jön nem sokára, de előtte még jön majd a Halott Pénz, Violex közöse, plusz még a Koshin és a Catch.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most jön kérem szépen Nio és a Sexy Love.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy holnap este jöttök vissza, és újra találkozunk itt a Best FM-en. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, aztán utána egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen már...